FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, mikor ki mit érte, csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a titani. Ennyi minden gondolat, eldobom minden gondomat. Bármi megtörténhet, foglalt a szabad akarat, a mesztelenség el.
2: 88.9 Csaba Rádió.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: pacák és közterek.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Rajtól a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, és boldog névnapot a ma ünneplőknek. Gondoljunk az Ulrikokra és a Rajmundokra, nekik nagyon boldog névnapot, és jó reggelt mindenkinek a most érkező dallal.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai napindító tipp. Lendítsük át magunkat a halogatáson a végtelenül egyszerű 5 perces szabály alkalmazásával. Ez kiválóan működik a nehezen elkezdhető otthoni vagy munkahelyi feladatoknál is. A módszer arról szól, hogy amikor egy nyomasztó teendő előtt állunk, tegyünk egy alkut magunkkal, miszerint csupán 5 percig fogunk érdemben dolgozni rajta, utána pedig akár abba is hagyhatjuk, ha nem tetszik. A pszichológiai kutatások szerint a legnehezebb fázis maga az elindulás, tehát ez sokat segíthet. Ez volt a napindító tipp. Jó reggelt!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gulöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Hallhatóan jobb.
6: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Mai napi születésnapját az 10-szeres Grammy jelölt amerikai énekes és rapper Post Malone, illetve szintén ezen a napon született, és ma lenne a 88. életévében a háromszoros Grammy-díjas soul legenda, az Ain't No Sunshine és a Layin' On Me című halhatatlan világsláger szerző énekese Bill Withers is. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A első óránk végéhez értünk, viszont a folytatásban is itt vagyok, a következő 60 percben is hozom a jó zenéket, és sok érdekességgel készültem.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz. Az ellenzéki párt bírálta Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba vehetik a látogatók a budapesti Biodóm központi csarnokában megnyílt városi oázist. A fővárosi állat és növénykerthez tartozó 4 évszakos közösségi térben a trópusi növények mellett egzotikus állatfajok, egy monumentális vízesés és mozgó őslény másolatok is várják a közönséget.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a reggeli információs magazin műsor. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben, és nem sokára hozok egy kis érdekességet a reggeli rohanás közben. Jó utat és balesetmentes közlekedést! Let's make tonight.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
3: Új nevekkel bővült a Coca-Cola színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Most is itt a reggeli információs magazin műsor. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabát átszelő romantikus élővíz csatorna egy mesterségesen kialakított meder, amelyet még a 18. században ástak ki a helyi lakosok, hogy sikeresen lekapcsolják a környék mocsaras területeit és szabályozzák a vízellátást. Ez volt a mai érdekesség, most vissza a dalokra.

ez már. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A friss turisztikai beszámolók szerint a modern munkahelyi kiégés ellen egyre többen választják a microcation, vagyis a mikrovakáció trendjét a hagyományos kéthetes nyári szabadságok helyett. A koncepció arról szól, hogy a munkavállalók sűrűbben, de mindössze 2-3 napos, vagy akár 1-2 napos, teljesen offline hétvégi utazásokat iktatnak be a naptárukba, vagy csak elmennek valahova. Az is elég, hogyha már a szomszédvárosba kirándulunk egyet. A hazai statisztikák szerint ezek a rövid, de intenzív digitális elvonulások és kirándulások sokkal hatékonyabban csökkentik a tartós stresszt, mint hogyha a nagy, hosszú szabadságra várnánk. Érdemes ezt átgondolni. Most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát. Jelentkezem holnap ismét ugyanekkor. Minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
6: 8 sörfőzde. 80 különleges sör.
5: Street food.

0: Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
3: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A szenegáliak középpályása, Paye Gueye, a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
8: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
9: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
10: Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
11: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Születésnapját ünnepelte a Matesz Baby Spa Békés Csaba. A Gyóni Géza utcai központban bemutató foglalkozással és közös ünnepléssel emlékeztek meg az elmúlt egy év eredményeiről. A kisbabák mozgás fejlesztését segítő terápiás foglalkozások iránt országszerte egyre nagyobb az érdeklődés, és a különleges vízi módszer a térségben is folyamatosan népszerűbbé válik. A július 1-i születésnapi rendezvényen elhangzott, az elmúlt év a folyamatos fejlődésről és építkezésről szólt. Az eseményen Bodóc István országgyűlési képviselő is köszöntött a résztvevőket. A Békés Csabai Központ tulajdonosa Szőke Kis Katalin elmondta, hogy az intézmény nem csak a kisbabák fejlődését segíti, hanem közösséget is épít. Több család itt ismerkedett meg egymással, és azóta is tartják a kapcsolatot. Hozzátette, a foglalkozásokra jelenleg is sokan érkeznek vidékről, akár 50-70 kilométeres távolságból is. Kiemelte, hogy a szülők egyre inkább felismerik a rendszeres részvétel jelentőségét, ezért a kisbabák többsége már heti rendszerességgel vesz részt a foglalkozásokon. A módszer megalkotója és az esemény díszvendége, Mattes Csilla arról beszélt, hogy több mint 40 éve foglalkozik vízi mozgás fejlesztéssel. Elmondta, a koronavírus járvány időszakában volt lehetősége továbbfejleszteni a módszert, amely így a babaúszáson és az élsporton túl egy új szemléletet is kapott. Célja, hogy a csecsemők már életük legkorábbi szakaszában ismét biztonságos vízi környezetben mozoghassanak, hiszen a magzati fejlődésük során is ebben a közegben éltek, és a születés után természetes módon kötődnek hozzá. A 45 perces foglalkozások bemelegítéssel kezdődnek, ezt jacuzzi is, komplex vízitorna követi, majd levezető gyakorlatokkal zárulnak. Az egyik résztvevő édesanya Tóth Mónika elmondta, hogy kisfia mindig is szeretett fürdeni. A foglalkozásoknak köszönhetően azonban a mozgás fejlődése is látványosan javult. Miután észrevették, hogy a baba főként az egyik oldalára fordul, felkeresték a központot, és már az első alkalmat követően azt tapasztalták, hogy a gyermek mindkét irányba egyformán fordul. A születésnapi rendezvény végén a résztvevők közös ünnepléssel zárták az eseményt.

0: Ismét összefogott a hazai friss gyümölcs fogyasztás népszerűsítéséért a Csorvási Medifrukt Kft. A már hagyományosnak számító akció keretében a vállalat munkatársai a Békés Csabai Csaba Centerben kínáltak megykóstolót az érdeklődőknek. A cég célja, hogy promóciós és kóstoltató kampányaival ösztönözze a lakosságot az egészségesebb, tudatosabb táplálkozásra, valamint a hazai gyümölcsök, akár konzerv formájában történő fogyasztására. A vállalkozás ügyvezetője Pusztai József felmondta, hogy a korábbi években elindított fogyasztás ösztönző program már a hagyománnyá vált. Hozzátette, bár a megy kedvező élettani hatásai közismertek, a személyes kóstoltatás közelebb hozza a fogyasztókat a hazai termelőköz, ezért is tartják fontosnak az akció folytatását. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a Foodweb előrejelzése szerint az idei megy termés a szokásos mennyiség mindössze felét érheti el, vagyis körülbelül 35 ezer tonnát, de véleménye szerint ennél is kevesebb termés várható. Elmondása szerint a gyümölcs mérete is kisebb a megszokottnál, bár az öntözés rendelkezésre állt, az elsősorban a termés további romlását tudta megakadályozni, mivel tavasszal olyan kevés csapadék hullott, hogy az nem biztosított elegendő vizet a megy megfelelő fejlődéséhez. Hangsúlyozta, hogy ezért is különösen fontos a megy fogyasztásának népszerűsítése. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a megy piac az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül, míg korábban a kézzel szedett friss termés jelentős részét az orosz piac vásárolta fel, napjainkra a megy elsősorban ipari feldolgozásra, konzerv alapanyagként kerül felhasználásra. A friss gyümölcsök piacán pedig egyre erősebb versenytársat jelent a cseresznye, amelyet jelenleg könnyebb értékesíteni a kereskedelemben. A válogatottba kerülésért is versenyeztek a fiatal atléták a hétvégén Győrben, az U18-as országos bajnokságon. A Békés Csabai Atlétikai Klub és a Békési Dac versenyzői több érmet és előkelő helyezést is szereztek, többen pedig kivívták a lehetőséget, hogy a hétvégi nyíregyházi U18-as válogatott viadalon is rajtozáljanak. A Győri Olimpiai Sportparkban rendezett bajnokság első napján a Békés Csabai AC versenyzője Alföldi Sárakata megvédte bajnoki címét az 5000 méteres gyalog. Urbanik Nérosza Mária tanítvány az extrém meleg ellenére is kiváló időeredménnyel győzött. A csabaiak második érmét Mézes Virág Emese szerezte, aki 2000 méteres akadályfutásban egyéni csúccsal a második helyen végzett. Férfi 800 méteren Mázor Milán a negyedik helyen zárta a versenyt. A Békési Dac atlétái is eredményesen szerepeltek. Kelemen Bernadett az 5000 méteres gyaloglásban a bajnok Alföldi Sárakata mögött másodikként ért célba. Ezzel megerősítette helyét a korosztályos Európa bajnokságra készülő válogatottban, és indulhat a szombati három nemzetes válogatott viadalon és Nyíregyházán. Szintén ezüstérmet szerzett gerelyhajításban Wagner Balázs, aki a döntőben dobásról dobásra javított eredményét, teljesítményével jó esélyt szerzett arra, hogy ő is meghívást kapjon a válogatottba. Durkó Szilárd a 400 méteres gátfutásban az ötödik helyen végzett, a 110 méteres gátfutás elődöntőjében egyéni csúccsal jutott fináléba, ahol végül a hatodik helyet szerezte meg. A győri országos bajnokság eredményei alapján több Békés vármegyei fiatal is magára ölteti a címeres mezt a hétvégén Nyíregyházán, ahol Magyarország, Csehország és Szlovákia legjobb U18-as atlétái mérik összetudásukat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
1: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A címvédő Argentina nagy küzdelemben csak hosszabbítás után harcolta ki a nyolcaddöntőt a labdarúgó világbajnokságon. A VB újonc zöldfoki köztársaság kétszer is visszakapaszkodott a mérkőzésen. Messi vezető gólja után Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Martinez találatára Cabral válaszolt a torna egyik legszebb góljával. A továbbjutást végül a 111. percben egy szöglet után szerzett argentin gól döntötte el. Így a háromszoros világbajnok 3-2-es győzelemmel jutott a legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a nyolcad döntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőztek Gánát. A dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a nyolcad döntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
9: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyi építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
10: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
11: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.
12: Legnagyobb nyárzáró.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
5: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Békés megye kedvenc rádiója.
6: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
4: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
5: 8 sörfőzde, 80 különleges sör,
4: street food,
5: koncertek, barátok, és mindez egy helyen.
4: Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Vasovsky Live.
5: Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítését és hoz a kárenyhítési hozzájárulás.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hullöröm! A Vini

0: mérkőzésen. Messi vezető gólja után Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Martínez találatára Cabral válaszolt a torna egyik legszebb góljával. A továbbjutást végül a 111. percben egy szöglet után szerzett argentin gól döntött el, így a háromszoros világbajnok 3-2-es győzelemmel jutott a legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a 8-döntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőzte Gánát, a dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a 8-döntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, hozom az üzeneteket és a jó zenéket a következő pillanatokban. Ezek a fókuszban, rádiózzunk együtt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, férjemet, Jencit szeretném köszönteni a 37. születésnapján. Erzsi volt az aláírónk, illetve a család apraja nagyja, mint kívánja természetesen a sok boldogságot. Remélem nagy öleléseknek gazdája is vagy ma, és egy jó zené is a folytatásban. Isten éltessen!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában szól a kívánságműsor. A mai névnaposaink az Ulrikek és a Rajdmundok. Nekik nagyon boldog névnapot. Nekik szól a következő dal, és ezzel a kívánságműsorból búcsúzom is, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napok is hozhatnak még kisebb széllökéseket, az előrejelzés szerint mérsékelten felhős lesz felettünk az ég, napközben pedig 29-30 fokokra van kilátás. A jövő hét is hasonlóképpen alakul, bár addig még változhat a szélállás. A következő órában pedig ugyancsak együtt rádiózhatunk, hozom a jó zenéket egészen kettőig.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója

0: legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a 8-döntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőzte Gánát, a dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a 8-döntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A tintahalak kétféle tintát használhatnak menekülésükre, hogy mi is ez egészen pontosan, nem sokára ezzel ismerkedünk meg a mai érdekesség rovatunkban, és addig is hozom a jó zenéket, hogy az óránk lendületesen telhessen.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megy egy kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól, a délutáni zene és információs magazin műsor. A legtöbb tinta halsötét festékszerű anyagot bocsát ki, hogy elrejtőzön. De vannak fajok, amelyek habszerű, ragadós tintát is termelnek. Ez nem csak elhomályosítja a vizet, hanem megtapadhat a ragadozó arcán is, bénítva annak érzékeit, így több ideje van eltűnni a lénynek. A tenger alatti trükkök mesterei ők, velük foglalkoztunk ma egy picit a mai érdekességünkben.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük meg jó zenékkel az elmúlt két órát, és remélem holnap is együtt rádiózunk. Minden jót!

0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Egy brit képviselő Lyle Moran kezdeményezte, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett érdemeiért. A politikus szerint az angol csatár a pályán és azon

0: kívül is példamutató vezetői képességeiről tett tanúbizonyságot. Kane a Kongo elleni 2-1-es siker alkalmával 2 gólt szerzett, ezzel már 13 világbajnoki találatnál járt, megelőzve Pelét az örök rangsorban a 6. helyre lépett. A 32 éves támadó 2018-ban már megkapta a brit birodalom rendjének tiszti fokozatát, amely a lovaggeütés egyik fontos előfeltétele. Kisebb káoszt okozott a Mexikó-Anglia 8-at döntő kezdési időpontja. A mexikói sajtó szerint a FIFA a várható viharok miatt 6 órával korábbra hozta volna a kezdést, ám erről a két válogatott szövetsége hivatalosan nem kapott értesítést. A mexikóiak és az angolok egyaránt tiltakoztak a terv ellen, mert az felborította volna a felkészülést, az utazást és a szurkolók programját is. A FIFA végül változatlanul hagyta a kezdési időpontot, így a mérkőzést az eredeti menetrend szerint rendezik meg. És nézzük a 8-at döntő párosítását, izgalmas mérkőzések várnak ránk az elkövetkezendő napokban. 23 órától Paraguay Franciaországgal találkozik, vasárnap Brazília-Norvégia, hétfő hajnalban Mexikó-Anglia mérkőzés lesz, hétfő este Portugália Spanyolországgal játszik, kedden hajnalban Egyesült Államok Belgium mérkőzést rendeznek, kora este Argentina-Egyiptom mérkőzés lesz, míg késő este a Svájc-Kolumbia találkozó zárja majd a negyed döntőket.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedés.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Vasovsky Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
6: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És ki mossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
11: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
12: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Mennyi jó zene mögöttünk, legalább annyi előttünk, szoktuk mondani, ez a Csaba 88.9-en. Egyes népi kalendáriumok szerint július 2-án kezdődött régen az aratás, más kalendáriumok szerint pedig Péter Pál napján, már június 29-én. Legyen így vagy úgy, egy biztos, a búza már nem vár tovább. Az aratás pedig régen nem csak munka volt, hanem szakrális tevékenység is. Már a kezdete is ünnepélyes volt. Az aratók megálltak a búzaföld szélén, levették a kalapjukat, és fohászkodtak. Isten áldását kérték a kenyérhez való gabona betakarításához. A lelki felkészülés után kezdődött a munka. Az aratást régen sarlóval és kasszával végezték. Sarlóval az asszonyok, kasszával pedig a férfiak dolgoztak. Általában a családok és a rokonok összefogtak, és egymást segítették a betakarítás során. Ami nagyon tetszik, hogy az aratáshoz különböző szokások is társultak. Például hagyta gabonát lábon az égi madarak számára, több helyen pedig kalászköteget vagy búzaszemeket, mégpedig Szent Péter lovának abrakul. Az aratás utolsó kévéihez pedig hiedelmek kötődtek, varázs előtt tulajdonítottak neki. Egyrészt abból készítették az aratókoszorút, ezt a földbirtokos gazda kapta, olyan méretben, ami tükrözte az aratók megítélését, hogy szerintük mennyire kaptak jó ellátást és jó bánásmódot. Természetesen ennek a koszorúnak is varázsereje volt. Az utolsó kévét eltették, és karácsonykor ezt tették az asztal alá. Előrelátóak és gondoskodók voltak. Karácsonykor majd visszagondolunk erre a forró nyárra. Addig pedig szóljanak a hűsítő kedvencek.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Egy brit képviselő Lyle Moran kezdeményezte, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett érdemeiért. A politikus szerint az angol csatár a pályán és azon kívül is példamutató vezetői képességeiről tett tanúbizonyságot. Kane a Kongo elleni 2-1-es siker alkalmával 2 gólt szerzett, ezzel már 13 világbajnoki találatnál járt, megelőzve Pelét, az örök rangsorban a 6. helyre lépett. A 32 éves támadó 2018-ban már megkapta a brit birodalom rendjének tisztifokozatát, amely a lovaggáütés egyik fontos előfeltétele. Kisebb káoszt okozott a Mexikó-Anglia 8-ad döntő kezdési időpontja. A mexikói sajtó szerint a FIFA a várható viharok miatt 6 órával korábbra hozta volna a kezdést, ám erről a két válogatott szövetsége hivatalosan nem kapott értesítést. A mexikóiak és az angolok egyaránt tiltakoztak a terv ellen, mert az felborította volna a felkészülést, az utazást és a szurkolók programját is. A FIFA végül változatlanul hagyta a kezdési időpontját. Pontot, így a mérkőzést az eredeti menetrend szerint rendezik meg. És nézzük a 8-ad döntő párosítását, izgalmas mérkőzések várnak ránk az elkövetkezendő napokban. 23 órától Paraguay Franciaországgal találkozik. Vasárnap Brazília-Norvégia, hétfő hajnalban Mexikó-Anglia mérkőzés lesz. Hétfő este Portugália Spanyolországgal játszik, kedden hajnalban Egyesült Államok Belgium mérkőzést rendeznek, kora este Argentina-Egyiptom mérkőzés lesz, míg késő este a Svájc-Kolumbia találkozó zárja majd a negyed döntőket.
2: Gólöröm!

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békéscsaba Szarvasi út, a TV toronynál. Legnagyobb nyárzáró buli.

0: sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Miért szeretem a csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
6: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Szél délután kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Július 4-a az amerikai függetlenség napja, mégpedig annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként ezen a napon írta alá a függetlenségi nyilatkozatot. Természetes intelligenciája és szerteágazó tehetsége sikerre ítélte őt. Az ő nevéhez fűződik többek között a villámhárító, na meg a bifokális szemüveg feltalálása. Emellett sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Most az amerikai függetlenség napján térjünk vissza a kedvencekhez. Legyen velük szép a délután!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán július 4-én. Az Egyesült Államokban ma van a függetlenség napja, és ma van a Cézár saláta napja is. A kettő pedig összefügg, mégpedig a történet miatt. A Cézár saláta az egyik legismertebb étel, különlegessége pedig, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor és ki alkotta. Egy olasz származású étterem tulajdonos, Cesar Cardini. 1924. július 4-én az amerikai nemzeti ünnep forgalmas napján az étterem konyháján kifogytak az alapanyagokból, pedig egy nagyobb létszámú társaság kereste fel az éttermet. A tulajdonos nem esett kétségben, rögtönzött egyet, ez lett a Cézár saláta. Római salátából, lágy tojásból, olívaolajból. Azóta a recept egy kicsit bonyolódott. Mindjárt meg is osztok néhány tippet vele kapcsolatban, de most szóljanak a kedvencek.

0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsi.hu weboldalon találunk.

0: az elmúlt 30 év legjobb zenei válogatását tűnünk a
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában szüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Egy brit képviselő Layla Moran kezdeményezte, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett érdemeiért. A politikus szerint az angol csatára pályán és azon kívül is példamutató vezetői képességeiről tett tanúbizonyságot. Kane a

0: így a mérkőzést az eredeti menetrend szerint rendezik meg, és nézzük a nyolcad döntő párosítását, izgalmas mérkőzések várnak ránk az elkövetkezendő napokban, 23 órától Paraguay Franciaországgal találkozik, vasárnap Brazília Norvégia, hétfő hajnalban Mexikó Anglia mérkőzés lesz, hétfő este Portugália Spanyolországgal játszik, kedden hajnalban Egyesült Államok Belgium mérkőzést rendeznek, kora este Argentina Egyiptom mérkőzés lesz, míg késő este a Svájc Kolumbia találkozó zárja majd a negyed döntőket.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.
5: Na pont az ilyen zenék miatt járunk ide a 88.9-re. Ez a Csaba. Július 4-e van, 1807-ben e napon született Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. Harcolt Európában és Dél-Amerikában is, ezért is kapta a két világhőse nevet. Pályafutása során sokszor kellett menekülnie, talált békés elfoglaltságot is, tanítóként tartotta fenn magát, de nem tudott nyugton maradni, úgyhogy továbbállt. New Yorkban gyári munkásként, a csendes óceánon pedig hajós kapitányként kereste kenyerét. Alakja még a Pál utcai fiúkban is feltűnik, Molnár Ferenc Ács Ferit hasonlítja hozzá. Garibaldira emlékeztünk, de most térjünk vissza a kedvencek közé. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz. Új nevekkel bővült a Coca-Cola színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek színk.org.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpádfürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
8: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
9: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
10: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
8: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
13: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Írik a Sárga Barack. Kezdjünk vele valamit. Azt olvastam, hogy kiválóan működik a megszokott pitéken túl is. Például a savanykás édes íze tökéletesen passzol a sós zöld fűszeres krémes alaphoz. Találtam egy receptet, melyben a pitének a tölteléke feta sajttal és sárga barackkal készül. A pite tészta recepte megtalálható a neten. Itt ugye tudjuk, hogy hideg vajjal kell dolgozni roppant gyorsan. Ennél a változatnál a lisztet elmorzsoljuk a vajjal, a sóval és kakukkfüvet adunk hozzá. Hideg vízzel hozzuk megfelelő állagúra és fóliába tekerve hűtőbe tesszük 30 percre. No, amikor kivettük és kinyújtottuk, akkor a közepére szeleteljük a krémfehér sajtot vagy feta sajtot. Ezen rendezzük el a sárga barack darabokat, megcsorgatjuk mézzel és meghintjük mandulával. Így megy a sütőbe 180 fokra a különleges ízvilágú pitéhez. Jó étvágyat kívánok! Bár.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
0: Csaba.
3: Csaba Rádió.

Bízom benne, a forró nyári délutánon mindenki talált egy hűs szegletet, ahol jól érzi magát, és ahol jól esnek a kedvencek. Ez a Csaba 88.9-en. Július 4-e van a Cézár saláta napja. Azt, hogy ehhez az étekhez római salátára van szükség, tudjuk. De következik most egy tipp, hogy hogyan készítsük el a tökéletes krutont hozzá. Vágjuk kockára a kenyérszeleteket, és hevítsünk egy serpenyőben olajat. Dobjunk rá egy roppantott héjas fokhagymát, rozmaringot és kakukkfüvet. Most jöhetnek a kenyérkockák. Sózzuk, borsozzuk, és folyamatosan rázogatva pirítsuk meg. A kenyérkockák, ugye már mindenki érzi, gyönyörűen átveszik a fokhagyma és a zöld fűszerek ízét. Különlegesen finomak, ropogósak lesznek, de nem szabad még megenni őket, tegyük félre. A kenyérkockák és a római saláta mellett igen fontos szerepe van a Cézár öntetnek, ami nem csak majonézből áll. Salátánkat pedig dúsíthatjuk csirkemellel. Több ezer találat van a neten, ha beírjuk a keresőbe a Cézár saláta receptjét. Válogasson mindenki kedvére. Mi a kedvencekből válogatunk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Sok-sok jó zenét hallgattunk már eddig is együtt, és így lesz ez a folytatásban is. Július 4-e van ma, a Cézár salátát ünnepeljük. Holnap után a világnapok sorában a csók, majd azt követően a csokoládé, jövő héten pedig már a pizza lesz soron. Ám szerintem nem kell ennyire előre rohanni. Eljön majd az az idő is, de most egyelőre élvezzük a nyarat, élvezzük a júliust, annak is a negyedik napját. Debreceni Ilona vagyok, köszönöm, hogy együtt töltöttünk néhány órát. Viszont hallásra!

0: az elmúlt 30 év legjobb zenei válogatását tőlünk kapja. A tegnapi Csaba kedvencei.
1: Csaba Rádió.
0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést és hoz. A kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. Döntés előkészítő tanulmány készül a Paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a Budapesti Közművek és a Műszaki Egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat

0: városokba eljuttatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenné. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közmű rendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos aszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közmű fejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A szenegáliak középpályása Paye Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
3: Köszöntöm Önöket, Önök!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.
7: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi válasz.

névből származik, elemeinek jelentése birtok, hatalmas, uralkodó. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
8: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 4-e szombat van, az amerikai függetlenség napja. Az amerikai függetlenség napja az amerikai Egyesült Államok legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet minden évben július 4-én ünnepelnek. Ezen a napon emlékeznek meg a függetlenségi nyilatkozat 1776-os elfogadásáról, amely kimondja a 13 észak-amerikai gyarmat elszakadását a brit birodalomtól. Megyünk is tovább a folytatásban, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Július 4-e szombat van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A mai napon ünnepli 78. születésnapját Verebes István, Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, dramaturg, író és műsorvezető, a hazai kulturális és televíziós élet egyik legmeghatározóbb, ikonikus alakja. Országos ismertségét és népszerűségét leginkább a magyar televízió legendás reggeli műsorának, a Napkeltének, valamint a Heti Hetes című szatirikus talkshow-nak köszönheti. Bár a színházi háttérmunkától és a rendezéstől visszavonult, a közéletben és a médiában a mai napig rendkívül aktív, legutóbb a Konkrétan Róna Jegonnal című műsorban fejtette ki éles kritikáját a jelenlegi magyar politikai és színházi állapotokról. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Ma este már a nyolcaddöntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint este 7 órától Kanada és Marokkó játssza az első negyed döntőt. A társházigazda kanadaiak eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt, a csoportban egy győzelem és egy döntetlen, illetve egy vereség után a legjobb 32 között csak nagyon nehezen múlták felül Dél-Afrikát. Marokkó ezzel szemben továbbra is a torna egyik legjobb formában lévő csapata. A csoportkörben Brazília ellen pontot szerzett, Skócia és Haitit legyőzte, majd az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 11-esekkel búcsúztatta a világbajnoki cím egyik esélyesét, Hollandiát. Este 11 órától Franciaország és Paraguay találkozik. A franciák hibátlan mérlegen nyerték meg a csoportjukat, majd 3-0-ra legyőzték Svédországot is. Az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon őket a tornán. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, de a legjobb 32 között a német válogatott kiejtésével a torna egyik legnagyobb meglepetését okozta. A dél-amerikaiak most újabb bravúra készülnek, de a papírforma egyértelműen a franciák mellett szól. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalóival természetesen jövünk majd holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
2: Legnagyobb nyárzáró

0: sportolók és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosítsd be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szim.org.
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, július 4-e szombat van, a mai napon ünnepli 48. születésnapját Pikali Gerda, Jászai Mari díjas magyar színésznő és az ország egyik legismertebb szinkron hangja. Különleges, mély és karakteres orgánumát szinte mindenki ismeri, hiszen számtalan világsztárnak kölcsönözte már a hangját. Hódmezővásárhelyen született 1978. július 4-én, tanulmányait 2000-ben a Színház és Filmművészeti Főiskolán Kerényi Imre osztályában végezte. Pályafutását a Madách Színházban kezdte, de játszott az Új Színházban is, jelenleg pedig a József Attila Színház társulatának elismert tagja. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne?
7: Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 4-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. 1000 liter ivóvizet vittek a vízhiánnyal küzdő tiszavasvári családoknak. A hazai medgy fogyasztását népszerűsítették Békés Csabán. Békés vármegyei sikerek az U18-as atlétikai országos bajnokságon. Komoly ivóvízellátási problémák alakultak ki a hőségriadó idején Tiszavasvári Józsefháza város részében. A kialakult helyzet enyhítésére Ásós Géza, a Békési Központú Kira vendéglő vezetője és munkatársai kedden munkaidő után indultak útnak, hogy segítséget vigyenek a helyieknek. Ásós Géza elmondta, a közösségi médiában értesült arról, hogy a város részben nincs vezetékes ivóvíz. A lakók egyetlen közkútra szorulnak, amelyet mintegy 200 ember használ, ráadásul a víz minőségével is gondok vannak. Rendkívüli hőség tovább nehezítette a helyzetet. A vendéglős felvette a kapcsolatot a település polgármesterével, majd feleségével és munkatársaival együtt 1000 liter ivóvizet szállított a tiszavasvári szélesúti cigánytelepre. A vizet személyesen osztották szét a rászorulók között, az oda-vissza út mintegy 5 órát vett igénybe. Ásós Géza elmondta, hogy a helyiek örömmel fogadták őket, sokan felismerték őt korábbi televíziós szerepléseiből. Hozzátette, a telepen élők rendkívül nehéz körülmények között élnek. A segítő csapat a helyszínen találkozott a polgármesterrel, az alpolgármesterrel és a jegyzővel is. Ugyanakkor tudatos döntés volt, hogy a vízosztásról nem készítettek fényképeket. A vendéglős úgy fogalmazott, hogy a látottak számára személyes emlékeket is felidéztek, hiszen gyermekkorában hasonló körülmények között élt. Hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy senki ne felejts el, honnan indult, és bízik abban, hogy összefogással sok embernek lehet segítséget nyújtani. Nem ez volt az első hasonló kezdeményezésük, csak nem egy évvel ezelőtt a Parajt közelében fekvő Gyulakutára szállítottak 2300 liter szénsavmentes ásványvizet, amikor a Parajdi sóbánya beomlása miatt a kis kükölő vizének megnövekedett sótartalma miatt 16 Maros megyei településen ihatatlanná vált a vezetékes víz. A múlt héten pedig békésen vittek melegételt olyan embereknek, akik egészségi vagy szociális helyzetük miatt nem tudtak gondoskodni a napi étkezésükről. Első születésnapját ünnepelte a Matesz Baby Spa Békés Csaba. A Gyóni Géza utcai központban bemutató foglalkozással és közös ünnepléssel emlékeztek meg az elmúlt egy év eredményeiről. A kisbabák mozgásfejlesztését segítő terápiás foglalkozások iránt országszerte egyre nagyobb az érdeklődés, és a különleges vízi módszer a térségben is folyamatosan népszerűbbé válik. A július 1-i születésnapi rendezvényen elhangzott, az elmúlt év a folyamatos fejlődésről és építkezésről szólt. Az eseményen Bodóc István országgyűlési képviselő is köszöntött a résztvevőket. A Békés Csabai Központ tulajdonosa Szőke Kis Katalin elmondta, hogy az intézmény nem csak a kisbabák fejlődését segíti, hanem közösséget is épít. Több család itt ismerkedett meg egymással, és azóta is tartják a kapcsolatot. Hozzátette, a foglalkozásokra jelenleg is sokan érkeznek vidékről, akár 50-70 kilométeres távolságból is. Kiemelte, hogy a szülők egyre inkább felismerik a rendszeres részvétel jelentőségét, ezért a kisbabák többsége már heti rendszerességgel vesz részt a foglalkozásokon. A módszer megalkotója és az esemény díszvendége, Mattes Csilla arról beszélt, hogy több mint 40 éve foglalkozik vízi mozgás fejlesztéssel. Elmondta, a koronavírus járvány időszakában volt lehetősége továbbfejleszteni a módszert, amely így a babaúszáson és az élsporton túl egy új szemléletet is kapott. Célja, hogy a csecsemők már életük legkorábbi szakaszában ismét biztonságos vízi környezetben mozoghassanak, hiszen a magzati fejlődésük során is ebben a közegben éltek, és a születés után természetes módon kötődnek hozzá. A 45 perces foglalkozások bemelegítéssel kezdődnek, ezt jacuzzis, komplex vízitorna követi, majd levezető gyakorlatokkal zárulnak. Az egyik résztvevő édesanya Tóth Mónika elmondta, hogy kisfia mindig is szeretett fürdeni. A foglalkozásoknak köszönhetően azonban a mozgás fejlődése is látványosan javult. Miután észrevették, hogy a baba főként az egyik oldalára fordul, felkeresték a központot, és már az első alkalmat követően azt tapasztalták, hogy a gyermek mindkét irányba egyformán fordul. A születésnapi rendezvény végén a résztvevők közös ünnepléssel zárták az eseményt.

0: Ismét összefogott a hazai friss gyümölcsfogyasztás népszerűsítéséért a Csorvási Medifrukt Kft. A már hagyományosnak számító akció keretében a vállalat munkatársai a Békés Csabai Csaba Centerben kínáltak megykóstolót az érdeklődőknek. A cég célja, hogy promóciós és kóstoltató kampányaival ösztönözze a lakosságot az egészségesebb, tudatosabb táplálkozásra, valamint a hazai gyümölcsök, akár konzerv formájában történő fogyasztására. A vállalkozás ügyvezetője Pusztai József elmondta, hogy a korábbi években elindított fogyasztás ösztönző program már a hagyománnyá vált. Hozzátette, bár a megy kedvező élettani hatásai közismertek, a személyes kóstoltatás közelebb hozza a fogyasztókat a hazai termelőköz, ezért is tartják fontosnak az akció folytatását. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a Foodweb előrejelzése szerint az idei megy termés a szokásos mennyiség mindössze felét érheti el, vagyis körülbelül 35 ezer tonnát, de véleménye szerint ennél is kevesebb termés várható. Elmondása szerint a gyümölcs mérete is kisebb a megszokottnál. Bár az öntözés rendelkezésre állt, az elsősorban a termés további romlását tudta megakadályozni, mivel tavasszal olyan kevés csapadék hullott, hogy az nem biztosított elegendő vizet a megy megfelelő fejlődéséhez. Hangsúlyozta, hogy ezért is különösen fontos a megy fogyasztásának népszerűsítése. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a megy piac az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül, míg korábban a kézzel szedett friss termés jelentős részét az orosz piac vásárolta fel, napjainkra a megy elsősorban ipari feldolgozásra, konzerv alapanyagként kerül felhasználásra. A friss gyümölcsök piacán pedig egyre erősebb versenytársat jelent a cseresznye, amelyet jelenleg könnyebb értékesíteni a kereskedelemben. A válogatottba kerülésért is versenyeztek a fiatal atléták a hétvégén Győrben, az U18-as országos bajnokságon. A Békés Csabai Atlétikai Klub és a Békési Dac versenyzői több érmet és előkelő helyezést is szereztek, többen pedig kivívták a lehetőséget, hogy a hétvégén nyíregyházi U18-as válogatott viadalon is rajtozáljanak. A Győri Olimpiai Sportparkban rendezett bajnokság első napján a Békés Csabai AC versenyzője Alföldi Sára Kata megvédte bajnoki címét az 5000 méteres gyalog. Urbanik Nérosza Mária tanítvány az extrém meleg ellenére is kiváló időeredménnyel győzött. A csabaiak második érmét Mézes Virág Emese szerezte, aki 2000 méteres akadályfutásban egyéni csúccsal a második helyen végzett. Férfi 800 méteren Mázor Milán a negyedik helyen zárta a versenyt. A Békési Dac atlétái is eredményesen szerepeltek. Kelemen Bernadett az 5000 méteres gyaloglásban a bajnok Alföldi Sára Kata mögött másodikként ért célba. Ezzel megerősítette helyét a korosztályos Európa bajnokságra készülő válogatottban, és indulhat a szombati három nemzetes válogatott viadalon és Nyíregyházán. Szintén ezüstérmet szerzett gerelyhajításban Wagner Balázs, aki a döntőben dobásról dobásra javította eredményét, teljesítményével jó esélyt szerzett arra, hogy ő is meghívást kapjon a válogatottba. Durkó Szilárd a 400 méteres gátfutásban az ötödik helyen végzett, a 110 méteres gátfutás elődöntőjében egyéni csúccsal jutott fináléba, ahol végül a hatodik helyet szerezte meg. A győri országos bajnokság eredményei alapján több Békés vármegyei fiatal is magára öltheti a címeres mezt a hétvégén Nyíregyházán, ahol Magyarország, Csehország és Szlovákia legjobb U18-as atlétái mérik összetudásukat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 4-e szombat van, 23 évvel ezelőtt hunyt el Barry White, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző és zenei producer, aki a mély, búgóbasszus hangjáról és a romantikus soul, R&B, valamint diszkó stílusú dalairól vált világhírűvé. A szerelem nagyköveteként is emlegetett zenész az 1970-es években érte el sikerei csúcsát. Bár már nincs köztünk, zenéje a mai napig él, jellegzetes stílusát és mély hangját rengeteg filmben, sorozatban és reklámban idézik fel a mai napig, ha romantikus vagy humoros hangulatot szeretnének teremteni. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Ma este már a nyolcad döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint este 7 órától Kanada és Marokkó játssza az első negyed döntőt. A társházigazda kanadaiak eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt, a csoportban egy győzelem és egy döntetlen, illetve egy vereség után a legjobb 32 között csak nagyon nehezen múlták felül Dél-Afrikát. Marokkó ezzel szemben továbbra is a torna egyik legjobb formában lévő csapata. A csoportkörben Brazília ellen pontot szerzett, és Haitit legyőzte, majd az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 11-esekkel búcsúztatta a világbajnoki cím egyik esélyesét, Hollandiát. Este 11 órától Franciaország és Paraguay találkozik. A franciák hibátlan mérlegen nyerték meg a csoportjukat, majd 3-0-ra legyőzték Svédországot is, az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon őket a tornán. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, de a legjobb 32 között a német válogatott kiejtésével a torna egyik legnagyobb meglepetését okozta. A dél-amerikaiak most újabb bravúra készül, de a papírforma egyértelműen a franciák mellett szól. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalóival természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Hallgatók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Nyári

0: Balaton parton.
1: Miért a csomagokat?
2: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Mert csak nálunk szólnak egy helyen.
2: Na tegnap.
1: Mindig a fényben én. És a ma kedvencei.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
11: Csaba Rádió.
10: 24 órában Békés Csabáról.
11: Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Oh, I live quiet.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: lehet.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Katie.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

megváltozik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.